után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bár.

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres.

0: Next FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői, beteg elégedettségi felület indul, közzétették, ki kapja a Nobel békedíjat. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. Hozzátette, a beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől ment. Tette meg az országot. Jövő héten indulhat a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt arról. Október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Návi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést. Az indoklásban kiemelik, Návi Pillaynak meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. A díjat december 10-én adják át Oszlóban. Ma van a lelki egészség világnapja, nem csak saját, környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk. Erre hívja fel a figyelmet rádiónkban Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység és képtelenség az örömnek a megélése.
1: Sok felhő érkezik ma felénk dél-délnyugat felől, míg északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, szorványosan, főleg a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. A hűvösséget követően délutára 15 és 23 fok közé melegszik a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, csapadékkal, széllel, kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se csinál.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Fókuszban a beteg elégedettség. Erősödhet a koronavírus. Csökken az esős napok száma. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkos szolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszél, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
1: Párbeszéd lesz a magyar oktatás megújításáért. Csütörtökön indul a gondolkodó közösségek elnevezésű programsorozat, jelentette be Lannert Judit miniszter. Az első találkozón Pest megyében csaknem 50 résztvevő vitatja meg, milyen iskolára és tudásra van szüksége a felnövekvő generációknak. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, hogy minél több pedagógus, szakember és más érintett véleményét megismerjék. Nagymértékben fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közlése szerint sikeresen lezárta a csaknem 20 milliárd forintos projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges gépeket. A szolgálat egyebek mellett nagyjából 250 mentőautót, csaknem 600 több funkciós defibrillátort, 160-nál is több EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett. Kanadai szerző viheti haza az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerést Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. A költő esszéíró, műfordító, rendhagyó szerzőnek számít, akinek költészetében különleges módon kapcsolódik össze a klasszika filológiai tudás és a kortárs költői nyelv. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kézi múzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: a kiskunmajsai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Dráveczky Kúria és a Szalacsi Zsellérház és pincéi. Ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
1: Minden korábbi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig nagyjából 800 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban. A magyar kirándulók száma 12, a vendégéjszakáké 10%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Nyilvánossá vált a Bicskei Gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. A dokumentum az intézményben 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szól, és a kormány.hu oldalon érhető el. Az összegzést a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. A Fidesz szerint az iratanyaggal a kormányfő el akarja terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Miután a kormány nyilvánossá tette a bicskei jelentést, gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre kísérleti jelleggel. A kerete 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után legalább egy napot töltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. 7. alkalommal rendezik meg a Kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákra előre regisztrálni kell, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
4: A kék túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell-e avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: Országszerte több helyütt egészségtelen a levegő minősége a szállópor miatt. A legrosszabb értékeket egyebek mellett Szombathelyen, Dorogon, Vácott és Egerben mérték. Budapesten és számos nagyvárosban, például Kaposváron, Pécsett, Szegeden, Békéscsabán és Debrecenben a kifogásolt szintbe esnek az értékek, a többi mérőállomáson elfogadható eredményeket rögzítettek. Ma a szeles idő mindezen javíthat. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálnak a hazai róka és aranysakál állományban. A NEBIH, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában 5 hónap alatt 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság osztályvezetője.
5: Két parazita csoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galambférge, ez egy pici mikroszkópikus galambférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshonos parazita, és egy fonálférgesi, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térség.
1: Újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna kelet felé távozik.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Csodaszép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 10-e van, szombat. Hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Wanty és Kulti, a The Magic K-jel, a kezdés pedig nem másé, mint Craig Davidé. A The Seven Days-szel indulunk, rádiózzunk együtt egészen délig. Jó ébredést!
0: Best FM!

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate, come on.
1: Best FM a legjobb zenék, Kuni Williams ébresztett minket, ez volt a The World Celebration. Szép reggelt mindenkinek, október 10-e van szombat, a névnaposok a Gedeonok. Ezen a napon van a lelki egészség világnapja és Triton felfedezése, ugyanis 1846-ban William Lanzel, brit csillagász ezen a napon fedezte fel a Neptunusz legnagyobb holdját, mindössze 17 nappal azután, hogy a berlini csillagvizsgálóban magát a bolygót is megtalálták. A legjobb zenéket pedig én találtam meg, az ébredés és a napindítás mellé itt lesz velem például majd a Cattle Move és a Get Serious, a folytatás pedig One T és Cool T közösségé, ez a The Magic Key most itt.

0: Ébreszt FM a legjobb zenék, a Cut & Move ébresztett minket, ez volt a Get Serious, most pedig pár infót hozok az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ös autópályán ma reggel akad egy kis logikai feladvány Ócsa és az M0-ás között. A 22-es és a 30-as kilométer kőnél kiépült egy új terelés, ami tartogat némi izgalmat. A főváros felé haladva a külső sáv használható, plusz bónuszként a szembe jövők belső sávja is. Röszke felé pedig a leálló sáv és a külső sáv jelenti a haladási irányt. Nagyon fontos, hogy aki az M0-ásra szeretne felhajtani, az nehogy átmenjen a szemközti oldalra, aki Budapest irányába megy, mert onnan nem lehet felhajtani az autóútra. Ez tehát minden, bárkinek bármilyen infója van, akkor várom SMS és Viber számunk 0620 55 55 155, tőlem pedig jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, csak tartunk egy rövid szünetet, aztán érkezik Sarah Connor a From Sarah With Love-val, majd ide a Bestre a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői, beteg elégedettségi felület indul, közzétették, ki kapja a Nobel békedíjat. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. Hozzátette, a beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől ment. Tette meg az országot. Jövő héten indulhat a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt arról. Október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Návi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést. Az indoklásban kiemelik, Návi Pillaynak meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. A díjat december 10-én adják át Oszlóban. Ma van a lelki egészség világnapja, nem csak saját, környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk. Erre hívja fel a figyelmet rádiónkban Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység és képtelenség az örömnek a megélése.
1: Sok felhő érkezik ma felénk dél-délnyugat felől, míg északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, szorványosan, főleg a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. A hűvös reggelt követően délutára 15 és 23 fok közé melegszik a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, csapadékkal, széllel, kevés napsütéssel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenék solámá ébresztett minket. Ez volt a You Meet Need Somebody. Szép reggelt mindenkinek. Egy dologgal még adós vagyok, hogy mivel ébredünk a mai reggel folyamán téma szempontjából. 7 óra után New York utcáira látogatunk el, ahol egy óriás Berlin csorda lépett színre, méghozzá egy művészeti projekt keretébe. Jönnek erről a részletek. Aztán 8 órakor Lady Gagával foglalkozunk, akinek kiderült, hogy kislánya van, és megvan a neve is, és a névválasztás különleges történetét is el fogom mesélni. 9 órakor pedig a sportrovatban nem másról lesz szó, mint a héten búcsúzó Lionel Messiről, aki utoljára játszott az argentin válogatottba. Érzelmesre sikerült a búcsú, úgyhogy mind ezzel készülök a reggel folyamán, na meg persze a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Indítom a szeptembert, ez a Cry for You, most itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán New York utcáira fogunk lépni, egy óriás bölénycsorda vonult végig az utcákon, és egy nagyszabású művészeti projekt keretében történt mindez, úgyhogy erről fogok mesélni, na meg persze hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, itt lesz velem például Seal és a Chris from a Rose.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Látogassanak el a főváros egyik legismertebb nevezetességéhez, a Halászbástyához, amely a Várnegyed szívében elterülő 140 méter hosszú neoromán kilátó terasz. Innen a pesti oldal ikonikus épületei, így a parlament, a Dunahidak és a belváros tornyai egészen új fényben fognak látszódni. Már sokan középkorinak hiszik ezt a lenyűgöző építményt, a bástya valójában az 1896-os milleniumi ünnepségekhez kapcsolódó városrendezés során épült 1895 és 1902 között. 7 jellegzetes tornya a 7 magyar honfoglaló vezért jelképezi, a nevében szereplő halászok pedig a középkorban a várfal ezen szakaszát védték. Ha szeretnék elkerülni a napközbeni turista tömeget, érdemes kora reggel vagy este felé ellátogatni a Szent Háromság téren található helyszínre. Ilyenkor sokkal csendesebb a hangulat, a különleges fények pedig még varázslatosabbá teszik a fővárosi körpanorámát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en.
6: Csökkentenék a várólistákat, napszemüveg is része lehet a rendőrök egyenruhájának. Újul a déli pályaudvar. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 500 milliárd forintos plusz forrást kap jövőre az egészségügy. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták csökkentése. Több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. Új egyenruháik mintadarabjait véleményezték a rendőrök. 383 mintadarab érkezett a kiírt pályázatra, ezeket bocsátották szavazásra. Olyan új termékek, például polár pulóverek, taktikai kesztyűk és napszemüvegek is bekerültek a kínálatba, amelyek nem tartoztak a felszereléshez. Most egy csapat próbás időszak következik, hogy gyakorlatban is teszteljék az új egyenruhákat. Az első új egyenruhákat jövő télen láthatjuk majd. Életeket menthet a szervadományozás. Erre hívják fel a figyelmet a mai szervdonációs és transzplantációs Európa napon. Ennek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Mindenről Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
7: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
6: Egész hétvégén zárva tart a déli pályaudvar. Javítják a váltókat és a peronok hibáit, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. Emellett rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, a nap csak néhol süthet ki. Kisebb eső, zápor, zivatar sok felé előfordulhat. 18 foknál nem igen lesz melegebb napközben, késő estére pedig 9 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, holnap esővel, hétfőtől csapadék nélkül. 17-18 fokos maximumok várhatók majd erős széllel. Úgy tűnik, végleg véget ért a vénasszonyok nyara.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: New York utcáit egy óriási bölény csorda lepte el, egy nagyszabású művészeti projekt keretein belül jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is megkészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Robbie Williams a Rock DJ-vel, a kezdés pedig Justin Timberlake-é, ez a Like I Love You, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, elmúlt hét.
0: Best FM, a legjobb zenék.
8: Best FM. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

legjobb zenék. A múlt hétvégén 40 életnagyságú bölénybábból álló csorda vonult végig New York utcáin a Bölény visszatérése elnevezésű szabadtéri művészeti projekt részeként. A projekt arra emlékeztetett, miként sodorta a 19. századi tömeges irtás szélére az amerikai bölényeket, súlyos csapás mérve az őslakos közösség életmódjára is. A kezdeményezésben két őslakos törzsének képviselői is aktívan részt vettek. A hatalmas bábok mindegyikét három ember mozgatja szoros összhangban, aminek köszönhetően az állatok rendkívül valósághűen sétálnak, legelnek és vágtáznak a Metropolis forgalmában. Szerintem ez egy tök jó kezdeményezés, szuper így felhívni bármilyen társadalmi problémára vagy az állatokkal kapcsolatos dolgokra a figyelmet, legyen még ilyen, akár idehaza is. A legjobb zenékkel pedig most folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Silla, Chris Prom, a Rose-zal, de most Robbie Williams hangját fogjuk meg.

0: Best FM a legjobb zenék, egy csodás dal, egy csodás előadótól. Seal és a Chris Pom Rose, ezzel ébredhettünk, és most pedig hozok pár infót az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Kisebb aszfalt feladvány vár az M1-esen közlekedőkre, de ezt már megszokhattuk a munkálatok miatt. Tatabánya és Budapest között sűrű terelések, sávelhúzások és a túloldalra átvezetett sávok adják a ritmust, bár a főváros felé egy szakaszon már a Vadonatúj pályán lehet haladni. Kitartást kívánok az M1-esen közlekedőknek, és saját tapasztalatból mondom, hogy arra is érdemes figyelni, hogy rengeteg új trafipaxot tettek ki, ugye 80-nal lehet haladni itt ezen a szakaszon, úgyhogy figyelni kell erre is. Bárkinek bármilyen infója lenne, amivel ki tudná egészíteni a blokkomat, azt tegye, telefon és Viber számunk 0620 55 55 155. Jó utat kívánok mindenkinek, és hamarosan folytatom az ébredést és a napindítást, csak tartok egy rövid szünetet, a legjobb zenék jönnek azután is természetesen. A híreket követően Whitney Houston slágerét indítom, az I'm Your Baby Tonight lesz majd a kezdő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Csökkentik a dízeles teherautók adóját, segítséget kapnak a gyermekvédelmi rendszerben felnőttek. Futófesztivál kezdődött. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Évvégéig literenként 25 forinttal csökkentik a dízeles teherautók és autóbuszok jövedéki adóját, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére nyílik lehetőség olyan formában, ahogy ez a mezőgazdasági szektorban már működik. A tárcavezető arról is beszélt, szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését a fuvarozók jelzése alapján, növelik a munkaerő létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, egyelőre kísérleti jelleggel. A keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről és 121 országból érkeznek. A mezőny csak nem fele külföldi. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
2: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy két éve mi csak 6000-valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya.
1: A hétvégén csak nem 40 000-en állnak rajthoz. Még tart a razzia az utakon, a vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség a héten egy összeurópai akció keretében. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, a nap csak néhol süthet ki. Kisebb eső, zápor, zivatar sok felé előfordulhat. 18 foknál nem igen lesz melegebb napközben, késő estére pedig 9 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, holnap esővel, hétfőtől csapadék nélkül. 17-18 fokos maximumok várhatók majd erős széllel. Úgy tűnik, végleg véget ért a vénasszonyok nyara.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. A New Level-en Empire-rel ébredhettünk, ez volt a Valami legyen. Október 10-e van szombat, a névnaposok a Gedeonok, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a lelki egészség világnapja. 2 óra témánk pedig hátra van a mai nap reggeléből. 9 órakor a sportrovatban Lionel Messiről fogunk beszélni, aki a héten viselt utoljára argentin meszt magán, mert hogy elbúcsúzott a válogatottságtól. Jönnek a részletek, elég érzelmesre sikerült egyébként a búcsú. A következő órában pedig Lady Gaga lesz majd terítéken, ugyanis kislánya fog születni, megvan a neve, és a névválasztás különleges történetét is el fogom mesélni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Jön egy olyan csapat, aki aktívan koncertezett, még most október 7-én is felléptek, lezártak egy hatalmas nagy turnét, aminek az volt a neve, hogy Into the Millennium, és szerintem innen már mindenki tudja, hogy a Backstreet Boys-ról van egyébként szó. Most a reggeli kávé mellé az As Long As You Love Me-t hozom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, a következő órában pedig Lady Gagával fogunk foglalkozni, akinek kislánya fog születni, megvan a neve, és a névválasztás különleges történetét is el fogom árulni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. 8 óra után például felrázza majd a hangulatot az En Vogue a Free Your Mind-dal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 800 ezer forint jár a paksi védekezésben résztvevőknek. Beteg elégedettségi platform nyílik. A lelki egészség napja van. Jó reggelt kívánok, Springman Betti vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. Hozzátette, a beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől ment. Tette meg az országot. Jövő héten indulhat a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt arról. Október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Návi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést. Az indoklásban kiemelik, Návi Pillaynak meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. A díjat december 10-én adják át Oszlóban. Ma van a lelki egészség világnapja, nem csak saját, környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk. Erre hívja fel a figyelmet rádiónkban Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység és képtelenség az örömnek a megélése.
1: Sok felhő érkezik ma felénk dél-délnyugat felől, míg északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, szorványosan, főleg a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. A hűvös reggelt követően délutára 15 és 23 fok közé melegszik a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, csapadékkal, széllel, kevés napsütéssel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 10-e van szombat, és ebben az órában Lady Gagáról lesz szó, akinek kiderült, hogy kislánya fog születni, megvan a neve is, és a népválasztás különleges történetét is elmesélem. És természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk a Black Legend-el.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék, Lady Gaga és vőlegénye Michael Polanski első gyermeke kislány, aki a kiszivárgott információk szerint a Rose Byrne nevet kapta, a különleges névválasztás az énekes színésznő életének és karrierjének legmeghatározóbb zenéi mérföldköveire utal. A Rose név a Csillag születik című filmhez kötődik, ugyanis az egyik dalnak az a címe, hogy Edith Pay of Love and Rose, és ez a produkció győzte meg Bradley Coopert arról, hogy őt válassza a főszerepre. A dalhoz fűződő kötődés Gaga egy hatalmas gerincén végigfutó rózsa tetoválással is megörökítette. A második név, azaz a Bean név pedig Carbin énekeshez, lelkészhez és aktivistához köthető, ugyanis neki volt egy 1977-es slágere, az I Was Born This Way című dal, és ebből kapott inspirációt Gaga, és kihozta a saját dalát is, aminek szintén ez volt a címe, és hát egy hatalmas nagy világsláger lett a maga korába. Az énekesnő évek óta nyíltan beszél arról, hogy az anyaság a következő nagy szerep, amit el szeretne vállalni, és annó, mikor elkezdtek férjével Michael Polanskival randizni, már akkor tisztázták, hogy mindketten családot szeretnének. Gaga egy korábbi interjúban kiemelte, hogy tudatosan szeretnék nevelni a gyermeküket, szabadon felfedezhesse a világot, és ne az édesanyja hírneve vagy karrierje határozza meg az életét. Gratulálok, sok boldogságot az egész családnak és egészséget a gyereknek. A legjobb zenékkel pedig most megyünk tovább az Ébredés és Napindítás mellé indít.

0: Best FM a legjobb zenék, a Soul to Soul rázott fel minket a reggeliző asztal mellől. Ez volt a Get a Life, és akik pedig az autóban töltik a reggelt, azok most figyeljenek, ugyanis jön pár infó az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen Érd és az M0-ás között kell figyelni. Letenye irányában felújítások miatt a külső és a belső sáv is elesett, így a forgalom a leálló sávra és a túloldal belső sávjára szorul. A főváros felé viszont sokkal barátságosabb a helyzet, ott a középső és a külső sáv is szabadon áll, és lehet használni az autósoknak. Bárkinek bármilyen infója van, az ne habozzon, ossza meg velem, és én mondom a többieknek. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155. Jó utat kívánok mindenkinek! Tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatom az ébredést és a napindítást méghozzá C-blokkal. A Time is Thinking Away-t indítom majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 500 milliárd jut az egészségügynek, hamarosan kipróbálják új egyenruháikat a rendőrök. Zárva a déli pályaudvar. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 500 milliárd forintos plusz forrást kap jövőre az egészségügy. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a fejlesztések célja az egészségügyrendszer javítása és a várólisták csökkentése. Több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. Új egyenruháik mintadarabjait véleményezték a rendőrök. 383 mintadarab érkezett a kiírt pályázatra, ezeket bocsátották szavazásra. Olyan új termékek, például polár pulóverek, taktikai kesztyűk és napszemüvegek is bekerültek a kínálatba, amelyek nem tartoztak a felszereléshez. Most egy csapat próbás időszak következik, hogy gyakorlatban is teszteljék az új egyenruhákat. Az első új egyenruhákat jövő télen láthatjuk majd. Életeket menthet a szervadományozás. Erre hívják fel a figyelmet a mai szervdonációs és transzplantációs Európa napon. Ennek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Mindenről Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: Egész hétvégén zárva tart a déli pályaudvar. Javítják a váltókat és a peronok hibáit, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat. Emellett rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, a nap csak néhol süthet ki. Kisebb eső, zápor, zivatar sok felé előfordulhat. 18 foknál nem igen lesz melegebb napközben, késő estére pedig 9 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, holnap esővel, hétfőtől csapadék nélkül. 17-18 fokos maximumok várhatók majd erős széllel. Úgy tűnik, végleg véget ért a vénasszonyok nyara.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a Nox-al ébredhettünk, ez volt az Árvadal, szép reggelt mindenkinek, október 10-e van szombat, a névnaposok a Gedeonok, Isten értesse őket, ezen a napon van a Lelki Egészség Világnapja, a Mentális Egészség Világszövetségeknek kezdeményezésére 1992 óta tartjuk, és Triton felfedezésének is a napja van, ez nem más, mint a Neptunusz legnagyobb holdja, ezt egy brit csillagász fedezte fel 17 nappal azután, hogy berlini csillagvizsgálóban megtalálták magát a bolygót is. Ez 1846-ban volt. Nem semmi. Egy témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. Hamarosan elmondom, hogy mi lesz a sportrovatba, azt viszont nem tartogatom magamba, hogy az ébredést és a napindítást mivel folytatjuk. Jön PM Down és a Set Adrift on My Memory Bliss most ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, 9 óra után pedig egy perc erejéig egy kis sport, méghozzá labdarúgás, és azon belül is Lionel Messi érzelmes búcsúja az argentin válogatottól, ami egyébként a héten szerdán hajnalban volt, én fent maradtam megnézni, úgyhogy hozok minden részletet erről, na meg persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredést és a napindítást mellé, George Michael is itt lesz, méghozzá Too Funkit hozza majd el nekünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Miben limitált ideig!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Ha egy igazán különleges budapesti programot keresnek, érdemes felmenni a megújult Citadellához. A Gellért hegy tetején álló több mint másfél évszázados erődítmény teljes körűen megújult, környezete pedig új közösségi terekkel és rendezett zöld felületekkel várja a látogatókat. A séta közben történelmi emlékhelyeket fedezhetnek fel, majd a Citadellához érve lenyűgöző panoráma tárul mindenki elé. Innen látható a Duna, a Parlament, a Budai Vár, a Lánchíd és Pest nyüzsgő városképe is. Az új átjáróknak köszönhetően korábban elzárt területeket is bejárhatnak. A belső közpark pedig kellemes pihenőhely lett. Össze különösen szép ez a környék. A színesedő fák és a hűvösebb levegő egészen különleges hangulatot adnak a sétáknak. Érdemes naplemente előtt érkezni, amikor a város fényei lassan felgyúlnak. Legyen szó romantikus sétáról, családi kirándulásról vagy egyszerű kikapcsolódásról, a megújult Citadella remek helyszín egy különleges budapesti élményhez.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Ingyenes programok az őszi szünetre, amely idén egybeesik a Múzeumok őszi fesztiváljával, ráadásul október 23-án a nemzeti ünnep miatt szinte mindenhol ingyenes a belépés. Ingyenes lesz a múzeum látogatás a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budai Vár kiállításain is. A szünet ideje alatt ráadásul számos intézmény szervez detektív játékokat zseblámpás és kódfejtő kincskereső formában. Október 25-én délelőtt a Műpa épülete ingyenes mesebirodalommá változik. Koncertek, bábszínház, újrahasznosító kreatív műhelyek és interaktív játékok várják a kisebb és nagyobb gyerekeket. Az őszi szünetben a Városliget is tökéletes szabadtéri kikapcsolódást nyújt. A Magyar Zeneháza környékén szabadtéri hangszerek és ingyenesen bejárható zenei játszótér várja a gyerekeket, a szünet napjain pedig gyakran tartanak családi koncerteket és interaktív hangszerbemutatókat is.
0: Best FM, a legjobb zenék! A Best FM-en.
7: Gyermekvédelmi alapot nyit a kormány, 40 ezren állnak rajthoz a hétvégén, még tart az ellenőrzés az utakon. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Évvégéig literenként 25 forinttal csökkentik a dízeles teherautók és autóbuszok jövedékkiadóját, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a gázolaj utáni jövedékkiadó visszaigénylésére nyílik lehetőség olyan formában, ahogy ez a mezőgazdasági szektorban már működik. A tárcavezető arról is beszélt, szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését a fuvarozók jelzése alapján, növelik a munkaerő létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, egyelőre kísérleti jelleggel. A keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről és 121 országból érkeznek. A mezőny csak nem fele külföldi. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
8: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy két éve mi csak 6000 valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya.
7: A hétvégén csak nem 40 000-en állnak rajthoz. Még tart a razzia az utakon, a vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség a héten egy összeurópai akció keretében. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, a nap csak néhol süthet ki. Kisebb eső, zápor, zivatar sok felé előfordulhat. 18 foknál nem igen lesz melegebb napközben, késő estére pedig 9 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, holnap esővel, hétfőtől csapadék nélkül. 17-18 fokos maximumok várhatók majd erős széllel. Úgy tűnik, végleg véget ért a vénasszonyok nyara.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És ilyenkor mindig terítéken a sport. Lionel Messivel fogunk foglalkozni, aki utoljára lépett pályára az argentin válogatottba a héten. Hozok róla minden részletet, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, itt lesz velem a Heavy D and the Boys, na meg James Morrison és Nelly Furtado, ugyanis velük indulunk.
0: Best FM.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Vesztefem a legjobb zenék, érzelmes búcsú Lionel Messi utoljára lépett pályára az argentin válogatottban. A 39 éves 8-szoros aranylabdás legenda Benin ellen 3-0-ás győzelemmel zárta le a több mint 2 évtizedes történelmi jelentőségű válogatott beli karrierjét a River Platten teltházas stadionjában. 85 000 fős hazai közönség a gól nélküli első félidőt követően 2 gólpasszt adott, és a 71. percben egy büntetőt értékesített. Az argentin válogatottnak szállító sportmárka is tisztelgett előtte, egy egyedi mezben lépett fel, és az argentin mezen rajta volt a legendának a logója is. A lefújást követően a kezdőkörben tartott, mind egy 11 perces beszédben meghatulva mondott köszönhetet, megemlékezett az augusztusban elhunyt édesapjáról, és hangsúlyozta, a legcsodálatosabb dolog az argentin mezt viselni, és ha tehetni, örökre ebben a csapatban játszana. A támadó hazájának történetének legeredményesebb játékosaként vonult vissza a nemzeti csapattól. 208 mérkőzésen 126 gólt szerzett, 2022-ben világbajnoki címet, 2 Copa America győzelmet 21-ben és 24-ben ünnepelhetett, emellett 2 VB döntőben is pályára lépett. A világverő válogatott karrierje napra pontosan több mint 21 éve 2005. augusztus 27-én éppen Budapesten a magyar válogatott ellen indult. Egy meglehetősen rendhagyó csereként beállva, mindössze 1 perc utáni kapott piros lappal. És a 18-as messzámával, ami szerintem nagyon furcsa, mert vagy a 30-ast, a 19-est, vagy a 10-est viselte, és egyébként most is a 10-es messz volt a hátán, aranyozott felirattal nagyon jó volt, és egy hatalmas nagy tűzijáték showval indult az egész bevonulás, aztán közös éneklés volt, a gyerekek is ott voltak a pályán, minden játékosnak a gyerekei, tehát nagyon szép gála volt, és egyébként még ezt is elmondom, hogy a 10. percben egy bírói sípszó volt, és megálltak egy percre, és hatalmas tűzijáték volt végig Messi tiszteletére a 10-es számnak köszönhetően. Egy szó mint 100, Lionel Messit, aki még szeretné látni, hogy futballozik, az már csak a klub érában teheti ezt meg, most a Miami-ban játszik, és ott lehet nyomon követni az amerikai bajnokságban, hogy hogyan is alakul a sorsa, és szerintem nagyon érdekes búcsú lesz ettől a csapattól is. Nekem van egy gyanúm, és ez az én saját szüleményem és kitalálásom, tehát ezt nem olvastam sehol, de szerintem nagyjából mindenki sejti. Ha készen lesz Barcelonában a Camp Nou, akkor egy Barcelona Inter Miami mérkőzés lesz látható szerintem ott. Én erre gyanítom majd a befejezését. Egy biztos, hogy egy hatalmas nagy sportlegenda búcsúzott el a válogatottságtól, és Argentína ezzel egy kicsit szegényebb lett, nehéz lesz őt pótolni. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, ennyit a sportról. Az ébredést és a napindítást Melanie C is fogja majd hozni az I'm Turn to You-val, de most a Heavy D and the Boys-zal megyünk tovább. Ez lesz a

0: Best FM a legjobb zenék. A Swede Ace of Base kápráztatott el minket az egyik legnagyobb slágerükkel. Ez volt a Life is a Flower. Na figyelem, autósok, ugyanis most hozok pár infót az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Kecskemét előtt egy terelés teszi próbára a vezetők figyelmét. Kecskemét tél és Kunszálás közötti szakaszon Budapest felé haladva a belső és a túloldali belső sávra irányítják a forgalmat, mivel a külső és a leálló sáv teljesen le van zárva. A Röszke felé vezető oldalon pedig egy sávelhúzás után a külső és a leálló sáv járható. Pozitívum viszont, hogy a csomóponti ágak szabadon maradtak, így a pályára való felés lehajtás teljesen zöggenőmentesen működik. Jó utat kívánok mindenkinek, és hogyha bárki bármit lát közbe, akkor azt ossza meg velem, és én el tudom mondani a többieknek is. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155. Bepattam mellénk most a csomagtartóba a The Corrs együttes, és a Breathless-szel megyünk tovább most itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Tell me, tell me.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 10 óra után pedig indul a Best hétvége. Én és a legjobb zenék itt leszünk, méghozzá, hogy feldobjuk vagy az autóban, vagy a konyhában, vagy munka közben így a hétvégén a hangulatot. Ebben a segítségemre meg például az Eagle Eye Cherry lesz a Save Me Tonight-a.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői. Dél-afrikai jogász kapja a Nobel békedíjat. Készülnünk kell az esőre. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. Hozzátette, a beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől ment. Tette meg az országot. Jövő héten indulhat a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt arról. Október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Návi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést. Az indoklásban kiemelik, Návi Pillaynak meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. A díjat december 10-én adják át Oszlóban. Ma van a lelki egészség világnapja, nem csak saját, környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk. Erre hívja fel a figyelmet rádiónkban Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység és képtelenség az örömnek a megélése.
1: Sok felhő érkezik ma felénk dél-délnyugat felől, míg északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, szorványosan, főleg a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. A hűvösséget követően délutára 15 és 23 fok közé melegszik a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, csapadékkal, széllel, kevés napsütéssel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot mindenkinek, elmúlt 10 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Október 10-e van, szombat, és a legjobb zenéket hozom, nem fogunk unatkozni, keressük majd a szerelmet a Black Eyed Peas-szel, ugyanis itt lesz a Where is the Love, az óra elsője pedig Tom Novi és Lima közösségé lesz, ez lesz a Take It, úgyhogy indul a beszéd vége, ennek hangulatában rádiózunk együtt délig.
0: Best

Jazz FM a legjobb zenék, a Pápa Jóci, és ez Ott vársz rám az elmúlt két percben. Szép napot mindenkinek, október 10-e van szombat, a lelki egészség világnapja, és Triton felfedezése. 1846-ban egy brit csillagász ezen a napon fedezte fel a Neptunusz egyik legnagyobb holdját, mindössze 17 nappal azután, hogy berlini csillagvizsgálóban megtalálták magát a bolygót is. Azért ez szerintem nem kis dolog, és nem felejteni, felköszönteni a Gedeonokat, ugyanis ők a mai napon a névnaposok, Isten értesse őket. A legjobb zenéket pedig hozom, legyen szó autóban ülésről, konyhában állásról, munkavégzésről, házi munkáról, senkit se fogok hagyni unatkozni. Most a Stuck a Buval, ez a Living It Up, most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Az Eagle Eye Cherry-vel bulizhatunk egy hatalmasat. Ez volt a Shave Me Tonight, és hamarosan haladunk tovább a legjobb zenékkel. Előtte viszont az úton haladóknak jövök pár infóval.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M1-es építése miatt az 1-es főutat is érinti egy-két extra lassító. Török Bálintnál egy hídépítés miatt a 10-es kilométernél kell számítani sávelhúzásra és sebességkorlátozásra, Tatabánya centrumnál pedig zajvédőfalat építenek, így szorosabb a haladás, azaz az útszűkület van egészen november végéig marad egyébként az út része. Óvatos tempó és a figyelem itt is erősen ajánlott, na meg a legjobb zenék, amivel megyünk tovább, dübörög a Best hétvége, csak egy rövid szünet jön, aztán érkezik majd Craig David, és hogyha a kocsival nem tudunk haladni, akkor menjünk gyalog. Ugyanis a Walking Away-jel érkezek majd hamarosan tőle.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös órán következik a mai napon, amiben itt lesz hangulatfelelősként Robbie Williams és a Minilium.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már a láthatáron a rollerek szabályozása. Lelki gondok, az MI-től várnak segítséget a fiatalok. Lecsaptak a zsaroló álrendőrökre.
2: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. A stressz a legnagyobb ellenség, a magyarok felét gyötri rendszeresen, emellett 10-ből 4-en anyagi, 10-ből 3-an pedig munkahelyi nyomás miatt is szenvednek. Ez derült ki egy nemzetközi felmérésből. A válaszadók kétharmada magába folytja problémáit, és közülük egyre többen fordulnak a mesterséges intelligenciához, főként a fiatalok, többek között azért, mert nincs pénzük pszichológusra. A vagyon visszaszerzési hivatalra hivatkozva zsaroltak álrendőrök egy férfit. Azt ígérték neki, hogy a süllyesztőbe kerülnek az ellene indított büntetőeljárások, ha fizet 2 milliárd forintot. Folyamatosan nyomasztották, egyszer megmotozták, telefonját elvették, aztán egy megkülönböztető jelzéssel ellátott kocsiba ültették, hogy előállítsák. Végül lecsaptak a 3 tettesre a nyomozók. 2 férfit őrizetbe vettek, indítványozták letartóztatásukat. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Csak nem 40 ezeren állnak rajthoz a hétvégi eseményen a 14 táv valamelyikén. Részletek Kocsis Árpádtól, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatójától.
3: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy 2 éve mi csak 6000-valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen. Tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi esemény.
1: Újabb felhősáv érkezik fölénk, eleinte csak foltokban a Dunántúl déli részén, később már sok felé a középső, majd a keleti ország részben is valószínű eső, esetleg zápor. Napközben 17-23 fok lehet, késő este 8-13 fok következik. A vasárnap a keleti tájak kivételével már több napsütést ígér a mainál, 13-21 fokkal. A jövő héten is hasonló időnk lesz országszerte, 20 fok körüli csúcsokkal, néhol csapadékkal.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire és Dérheni közöse a Neked Valóság. Hát a valóság a Savage Gardennél az igazán lehengerlő, ugyanis átvehettek egy díjat, ami azzal kapcsolatos, hogy a következő slágerüket hozok elérte az 1 milliárd lejátszást a streaming platformokon. Jön a Truly Madly Deeply, most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Brandy és Mónika dilemmája, The Boy is Mine, szép napot mindenkinek, október 10-e van szombat, a névnaposok a Gedeonok, egyébként a mai napon van a lelki egészség világnapja, ehhez hozzájárulok a legjobb zenékkel, hogy a lelki egészségünk jól legyen, csak tartunk egy rövid szünetet és folytatjuk is, a Planet Funkkal jön majd a Chase the Sun-től.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a halott pénz után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Némedia, övi az irányítás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, méghozzá Vibe-ból, és a mai napon Slim Fittel, Horváth Zoltán, Hori Kicsekkel, utoljára Kylie Minogue dalát indítom, ez az In Your Eyes with Heart.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Megalázás, kiközösítés, pokolian szoronganak a fiatalok, okostelefonos razzia, nem áll le a rendőrség. 1000 milliárdok kellenek az utak felújítására. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola, ez derült ki az IDEA intézet nyári országos felméréséből. 14-19 éveseket kérdeztek meg, és ma a mentális egészség világnapján tették közzé a részleteket. Ez szerint 10-ből 6-an mondták azt, hogy valamilyen formában bántalmazták már, megalázták, csúfolták, kiközösítették, 10-ből 4-en pedig nem tudják eldönteni, mihez kezdjenek az életükkel. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi egész héten a rendőrség, így hétvégén is. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. Elég 1-2 másodperc és kész a vészhelyzet, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Jellemzően lassabban reagálnak a közölt jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása, vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
1: Rossz állapotban van a hazai utak 43%-a. Ahhoz, hogy a teljes hálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség, állítja a GKI elemzése. Az elmúlt időszakban a közútra szánt pénzek kevesebb, mint egyharmadát költötték karbantartásra, a többi strádaépítésre ment. Ezzel régiós összevetésben kiemelkedő a magyar autópályák hossza, megelőzzük Ausztriát is. Ma és holnap nem indulnak és nem érkeznek vonatok a déli pályaudvarra. A szerelvények többsége Kelenföldig viszi majd az utasokat. Onnan a BKK járatai mellett MÁV buszokkal lehet elérni a délit. Karbantartás miatt zárták le a hétvégére a pályaudvart. Javítják a váltókat, síneket, átvizsgálják a felső vezetékrendszert és az utastájékoztató berendezéseket. Újabb felhősáv érkezik fölénk, eleinte csak foltokban a Dunántúl déli részén, később már sok felé a középső, majd a keleti ország részben is valószínű eső, esetleg zápor. Napközben 17-23 fok lehet, késő este 8-13 fok következik. A vasárnap a keleti tájak kivételével már több napsütést ígér a mainál, 13-21 fokkal. A jövő héten is hasonló időnk lesz országszerte, 20 fok körüli csúcsokkal, néhol csapadékkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Indul már is a szombati perc délután. Szép hétvégét kívánok mindenkinek. Október 10-e van, ma Gedeonokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Nagyon sok boldogságot kívánok nektek, és persze minden születésnaposnak. És hát a mikrofonnál mostantól Bénémet Dia, úgyhogy én itt leszek, és egész délután adom a kedvenceket. A Dibdissel indítok.
0: Best FM.

Rádió FM a legjobb zenék, igazi őszi időnk van, 13 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk most az országban. Holnap felhős időben lehet részünk, majd napközben nagyobb területen felszakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Csapadékzóna lehet felettünk, amely legnagyobb eséllyel az ország keleti-dél-keleti felét érintheti. Élénk helyenként erős lesz a nyugati északnyugati szél. Az előrejelzések szerint a minimum 7 és 14, a csúcsérték pedig 13 és 20 fok között alakulhat, de a tartósabban csapadékos tájakon ennél hűvösebb is.

0: FM, a legjobb zenék. Útinfokkal folytatjuk. Az M1-es autópályán például javában folynak a szélesítési munkák Tatabánya és Herceghalom között. A 19-es kilométertől a 61-es kilométerig Győr felé változatlanul a külső és a leállósáv járható. Budapest irányába változás történt. Az 55-ös kilométertől a 33-as kilométerig már a saját oldalon, az új kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom. Az átterelést megszüntették. A terelés elején és végén, azaz a 61-es és az 55-ös, majd a 33-as és a 19-es kilométer között a korábbi forgalmi rend maradt érvényben, vagyis a belső sávot átterelik az ellenkező oldal belső sávjára, melyet a kamionok nem használhatnak. A szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat továbbra is zárva tartják. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A Budapest felé vezető oldalon pedig a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók most a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelőutat táblák jelzik. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Itt az egy óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk a szombat délután, például az Iron Mafiával. Jön a bónuszjáték, és az Outcast is itt lesz pár perc múlva.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be.

0: hírek a Best FM-en.
1: Büntethetnek is a kerti zöld hulladék elégetéséért. Vashordó gumiabroncsok nagy takarítás volt a Dunában. Felélte a potyapénzt, itt a vádemelés. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem mindenhol szabad elégetni a lehullott falevelet, kerti zöld hulladékot. Erről az önkormányzatok dönthetnek, ezért nézzenek utána a részleteknek, mielőtt tüzet gyújtanak, mondta rádiónknak a katasztrófa védelem szóvívője Mukics Dániel.
2: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Legyen a kezünk ügyében oltóvíz. A szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óvaintenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkretesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
1: 75 tonna hulladékot szedtek ki a Duna medréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti részt tisztították meg. Volt, hogy 110 darab vashordót, és olyan is, hogy több száz darab gumiabroncsot találtak egy-egy helyszínen. A nagyméretű roncsokkal nem tudtak mit kezdeni, ezek eltávolításához nincs megfelelő eszközük. Elköltötte a számlájára tévesen átutalt, csak nem 2 millió forintot egy szolnoki fiatalember. A pénz nagy részét később sem utalta vissza, ezért vádat emeltek ellene. Egy havi munkabér helyett 10 havit kapott még tavaly nyáron, és néhány hét alatt gyakorlatilag felélte az összeget. Megállapodtak, hogy részletekben törleszt, de ez nem sikerült, sőt, nem sokkal később már dolgozni sem ment. Most pénzbüntetésre számíthat. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készül idén Franciaországban, gyászos adatokkal jelentkeztek a gazdák. A legtöbb területen 15-20%-kal kevesebb szőlőt takarítottak be, csupán Bordeaux környékén lehetnek elégedettek a szürettel. A fő probléma a hőség és az aszály, ugyanakkor egyre több borvidéken ritkítják a tőkéket, mert jelentősen csökken a kereslet. A fiatalok egyre kevésbé isznak bort, pláne vöröset. Újabb felhősáv érkezik fölénk, eleinte csak foltokban a Dunántúl déli részén, később már sokfelé a középső, majd a keleti ország részben is valószínű eső, esetleg zápor. Napközben 17-23 fok lehet, késő este 8-13 fok következik. A vasárnap a keleti tájak kivételével már több napsütést ígér a mainál, 13-21 fokkal. A jövő héten is hasonló időnk lesz országszerte, 20 fok körüli csúcsokkal, néhol csapadékkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És az egyetemes hip-hop történelem egyik legbefolyásosabb és legsikeresebb amerikai duója, amelyet 92-ben alapítottak Atlanta keleti részén. Kult szerepük volt abban, hogy a déli hip-hopot feltegyék a térképre. Ők pedig nem mások, mint az Outkast. Velük indítok így egy óra után néhány perccel. Én Béni Meddia vagyok, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

tette fel a legjobb zenék. Biztos mindenkivel előfordult már, hogy egy találkozó után sokkal fáradtabban ért haza, mint mielőtt elindult volna. Míg a nyíltan mérgező embereket viszonylag könnyű kiszúrni, létezik a kémerültségnek egy sokkal alattomosabb formája is. Ugye a csendes energia vámpírok nem kiabálnak, nem csinálnak drámát, egyszerűen csak észrevétlenül kiszívják belőlünk a motivációt és a mentális energiát. Van az a kapcsolattípus, ahol a másik fél soha se támad, nem bánt, sőt kifejezetten igényli a társaságunkat. A beszélgetések azonban folyamatosan az ő problémái, sérelmei és nehézségei körül forognak, miközben a megoldás felé egyetlen lépés sem tesz. Ilyenkor önkéntelenül is átvesszük a megmentő, vagyis a mentális szemetes láda szerepét. Ugye a folyamatos passzív negativitás jelenléte készenléti állapotban tartja az idegrendszerünket, ami sajnos bizony elszívja a saját céljainkhoz szükséges kreatív energiát. És hát biztos, hogy észrevettük már, hogy bizonyos emberek jelenlétében vagy közös csoportokban folyamatosan kontrolláljuk a gesztusainkat, a szóhasználatunkat vagy a hangulatunkat. Nem történik nyílt konfliktus, de a levegőben lévő finom elvárások vagy a passzív-agresszív reakcióktól való félelem miatt sosem lehetünk teljesen önmagunk. Az állandó öncenzúra és a mások hangulatához való mikorigazodás hatalmas mentális kapacitást éget el. A folyamatos belső feszültség miatt a szervezet végig stressz üzemmódban marad a szakértők szerint. Ezekben a kapcsolatokban vagy munkakörnyezetben mi magunk vagyunk azok, akik mindig alkalmazkodunk, megszervezzük, megértjük, rugalmasan kezeljük a dolgokat, és fejben tartjuk a részleteket. A másik fél sosem köteleződik el határozottan, így mi vállaljuk a mentális teher 100%-át. A logisztikai és érzelmi előre gondolkodás csendes kimerültséghez vezet a szakértők szerint. Mire a saját dolgainkra kerülne sor, a döntési fáradtság miatt már nem marad akaraterünk. A csendes energiavámpirok elleni legjobb védekezés nem a nyílt konfrontáció, hanem a határok tudatos kijelölése. Csökkentsük az érzelmi elérhetőségünket, tanuljunk meg nemet mondani a kéretlen lelki szemetes láda szerepre is. Mérlegeljünk, kik azok a személyek a környezetünkben, akik után feltöltődve, és kik azok, akik után teljesen lemerülve lépünk ki az ajtón. Érdemes ezen elgondolkodni, addig pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek ma is az utakon. Az M1-esen egyébként Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták, a 71-es kilométernél a Grébics pihenőhelyet mindkét oldalon szintén lezárták, Tata térségében a 78-as és a 80-as kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, ott a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. A 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagyszent János Bőny csomópont között korszerűsítési munkákat végeznek. Ott a 85-ös és a 97-es kilométer között a Hegyeshalom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal a belső sávjára terelik. Budapest felé sávelhúzással a külső és a leálló sáv járható. És az M3-ason is érdemes figyelni, átépítették a terelést Gyöngyös térségében, a 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, már itt is van a 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, én pedig hozom hamarosan Király Viktor és Curtis közösét is. Lehet a tánc a Best FM-en, hamarosan meghallgatjuk, és itt lesz Mark Ronson és Amy Winehouse is, méghozzá a hírek után tőlük szól ez a dal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Giga Alszájt hozott az idei nyár, középpontba kerül az egészség. Erre a hétvégére bezárt a déli pályaudvar. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszályát hozta az idei nyár Magyarországon. A Hungaromet elemzése szerint 1901 óta ez volt a legszárazabb és a második legmelegebb nyár. Országos átlagban mindössze 74 milliliter csapadék hullott, ami a megszokott mennyiség alig több, mint harmada. A nyári középhőmérséklet 2,5 fokkal haladta meg az átlagot. Az asszály már tavaly elkezdődött, a tartós csapadék hiány miatt pedig augusztus végére az ország felén súlyos szárazság alakult ki. Az egészséggel kapcsolatos tájékozottság javítására indított egyéves programot a Szegedi Tudományegyetem. Az egészségprojekt keretében közérthető cikkekkel, videókkal, televíziós műsorokkal és podcastokkal segítik a lakosságot. A témák között szerepel a helyes gyógyszer használat, az egészséges életmód, a védőoltások és a várandóság is. A programban 20 fiatal kutató vesz részt, akik összesen 125 tartalmat készítenek. Ezek a közösségi médiában és a televízióban is megjelennek, minden esetben szakmai ellenőrzést követően. November 21-én indul a Rejtett Kincsek túrái programsorozat, amely Magyarország kevésbé ismert történelmi helyszíneit mutatja be többek között. A résztvevők eldugott várromokat, kápolnákat és különleges emlékhelyeket fedezhetnek fel 5, 10, 15, illetve 20 kilométeres útvonalakon. A nyitónapon vezetett túrákat szerveznek, ezt követően december 19-ig bárki önállóan is teljesítheti a távokat. A részvétel ingyenes, az útvonalak követését és a teljesítések igazolását a GeoGo alkalmazás segíti. A program végén a legaktívabb közösségeket is értékelik. Zárva van a déli pályaudvar, ma és holnap több munka zajlik ott. Javítják a váltókat, síneket és aljakat cserélnek. Helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karban tartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. A részleteket a MÁV Inform oldalán találják meg. Délnyugat felől beborul az ég, de a Tiszántúlon lehetnek még derűs tájak. Elszórtan valószínű eső, zápor, de a Rábától nyugatra és a délkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti harmadán már sok felé eshet. A legmagasabb hőmérséklet általában 17 és 22 fok között várható. Holnap a minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás hétvégét mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, elhagytuk a 2 órát, és Mark Ronson és Amy Winehouse közössével megyünk tovább, ami egyébként nem saját szerzemény, eredetileg a Liverpooli The Zootons nevű együttes írta és adta ki még 2006-ban. Az ő verziójuk is sikeres volt az Egyesült Királyságban, de a Ronson-Winehouse páros átdolgozása teljesen új életet adott a dalnak.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, bár elsőre talán egy kicsit furcsának tűnhet, valójában egyáltalán nem új keletű hóbort, hogy az ember lánya betegye a farmerjét a fagyasztóba, sőt, a módszernek egyre több rajongója van, akik határozottan esküsznek arra, hogy ennél jobb trükköt sosem tanultak még az életben. A trükk mögött álló magyarázat valójában egyszerű, így jelentősen meghosszabbítható a kedvenc ruhadarabunk élettartama. A legtöbbünk néhány viselés után egyszerűen a szennyesbe dobja ugye a használt ruhadarabot, pedig a mosógép az egyik legnagyobb ellensége. A sok mosástól nagyon hamar elkezd fakulni a szín, különösen a sötétkék és nyers anyagok veszítenek a rugalmasságukból, emellett pedig könnyen eltűnhetnek a farmer egyedi mintázatai is. Ezeket a kellemetlenségeket azonban nagyon könnyen el lehet kerülni azzal az egyszerű trükkel, ha az ember lánya beteszi a farmert a fagyasztóba. Hogy pontosan miért működik ez a trükk, és hogyan kell kivitelezni? Már mondom is, a folyamat rendkívül egyszerűen kivitelezhető. Hajtogassuk össze a nadrágot, tegyük egy műanyag zacskóba, és tegyük be a fagyasztóba egy pár órára. Az extrém hidegnek van egy olyan remek tulajdonsága, hogy elpusztítja a kellemetlen szagokért felelős baktériumokat, így a nadrág sokkal frissebb hatást kelt, anélkül, hogy ki kellene mosni, ami roncsolná az anyagot. A szakértők egyetértenek abban, hogy a fagyasztás remek lehetőség lehet akkor, ha nem akarjuk mindig frissen mosni a farmereket. Ez egy jó áthidaló megoldás, de természetesen nem reménykedjünk abban, hogy ugyanolyan hatása lesz, mint hogyha kimostuk volna a ruhát. A szagokat ugyan képes csökkenteni, de a foltokat és az egyéb szennyeződéseket azért nem tünteti el. És érdemes észben tartani, hogy a farmereknek sokkal kevesebb mosásra van szükségük, mint a többi ruhadarabnak. Ahelyett, hogy azonnal mosógépbe dobnánk a ruháinkat, először teregessük ki a szabad levegőre, hogy szellőzzön, ha foltos lesz, azonnal töröljük le vizes rongyal vagy célzott tisztítószerrel, ha pedig csak a friss érzés hiányzik, akkor vessük be a fagyasztós trükköt. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Best FM-en.

0: közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, az M3-ason aszfaltoznak a 60 nyugat csomópontnál, az 53-as és az 57-es kilométer között. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, a Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal a belső sávjára terelik. Az M5-ös Röszke felé, az M0-as autóút és az Ócsai csomópont, azaz a 21-es és a 30-as kilométer között pedig lezárták a belső sávot egy újabb terelés kiépítésének előkészület miatt. Napközben a 22-es és a 30-as kilométer között aszfaltoznak, úgyhogy ott is lassú a haladás, és az M6-oson is hídkarbantartás miatt lezerték az Ivándárda felé vezető oldal, a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol most irányonként egy-egy sáv járható. A számunk 20-55-55-155. Jó utat mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék, a Blackstreet, Dr. Dre és Queen Penn közösét hallgattuk. Ez volt a No Digity. Mindjárt 3 óra van, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán a folytatás is jó lesz, hiszen a Chocolate Puma indítja a következő órát, méghozzá az Always and Forever-rel, úgyhogy ezzel folytatódik a Best délután, most pedig Tayo Cruz dalát indítom. Ez már a Troublemaker. Itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Rengetegen dönthetnek a kata mellett jövőre. Traumát átélt nőknek nyílt rendelő Budapesten. Tart az Ősz a tányéron program. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Akár 150 ezer vállalkozás választhatja jövőre a katás adózási formát. Ezek a pénzügyminisztérium számításai. 2027-ben ugyanis 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az intézkedés erősítheti a kisvállalkozásokat, egy másik friss felmérés szerint pedig a vállalkozók fele az új kata mellett dönt majd. Ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten traumát átélt nők és gyerekek számára. Elsősorban azokat várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumájuk miatt nehezen fordulnak orvoshoz. A rendelőben jelenleg önkéntes szakemberek biztosítják az ellátást. Eredményes volt a budapesti környezetipari kiállítás. 12 ország 100 kiállítója érkezett a fővárosba, és mintegy 3000 szakmai látogató vett részt a programokon a Hung Expo-n. A programok olyan sürgető problémákra koncentráltak, mint például a klímaváltozás, a vízbiztonság vagy a hulladékkezelés. A cél az volt, hogy bemutatkozhassanak a legjelentősebb hazai és nemzetközi piaci szereplők. Az őszi szezon ízei kerülnek a középpontba a budapesti és főváros környéki éttermekben. Október 18-áig tart az Ősz a tányéron elnevezésű gasztronómiai programsorozat, amelyhez több vendéglátóhely is csatlakozott. A résztvevő éttermek az évszak jellegzetes alapanyagaira épülő fogásokkal várják a vendégeket, mondta a rádiónknak Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest destináció menedzsere.
2: Különleges fogásokkal és változatos programokkal várjuk a belföldi, a nemzetközi utazókat, illetve természetesen a helyi lakosságot. Az október 8 és 18 közötti eseményen az őszi szezon ízei, a hazai alapanyagok, tudatos gasztronómia áll, az éttermek, illetve a vendéglátók, a látóipari szereplők egyedi fogásokkal, rendhagyó vacsorákkal, workshop programokkal, borkóstolóval és más különleges pop-up eseményekkel készülnek.
1: Jön a borongósabb idő. A kezdeti naposabb időt dél-délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja meg a folytatásban. Eső, zápor még előfordulhat, majd estére kiterjedtebb csapadékmező érkezik fölénk. A szél gyenge mérsékelt marad. Még 20 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére mindössze 13 fokig hűl le a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, kevesebb esővel, de sok felhővel, erős széllel, időnként napsütéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Örök tovább a szombati Best délután. Jó hétvégét mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, elhagytuk a 3 órát, és én pedig már indítom is az Always and Forever-t, a Holland House Duo, a Chocolate Puma egyik legikonikusabb és legidőtlenebb klubslágerét, amely eredetileg 2005-2006 környékén jelent meg.

Best FM a legjobb zenék, az It's Alright, folytatjuk az angol fiú csapat, az E17 egyik korai nagy sikeréről van szó, ami egyébként tényleg nagy siker volt, hiszen az Egyesült Királyságban a harmadik helyig jutott, és több európai országban is top 10-es sláger lett. Egy érdekesség magáról, a bandáról, hogy az E17 eredetileg Walthamstow-ról, London keleti részének egyik kerületéről kapta a nevét, ahol a zenekar tagjai éltek. Következik tehát az E17 és az It's Alright. Itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M7-esen például új terelés épült a Budapest felé vezető oldalon, a 18-es érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elején időben érdemes lassítani és figyelmesen sávot váltani. A korlátozás főleg a reggeli csúcsban okozhat számottevő lassulást, torlódást. Az Újhegyi Völgyhídon egyébként a Budapest felé vezető oldalon a 173-as és a 171-es kilométer között a belső sávot lezárták, az M43-as autópályán pedig mindkét oldalon lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt a Csanádpalota határ felé vezető oldalon, a 8-es kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópontban a fel- és lehajtó ágat lezárták, a javasolt kerülőutakat sárga táblák jelzik az autósoknak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: A legtöbb délutáni slágereket hallgatjuk ma is, úgyhogy folytatjuk a szombat délutánt hamarosan Berkes Olivérrel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük.
1: Jön a Volt, ami volt, és a 4 órás hírek után már indítom is Esztel dalát.
3: American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
4: Sokan mondták el véleményüket a közlekedésről, most már biztos állandó védelmet kap Unger Anna, segítséget kap Budapest. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Vitézi Dávid miniszter úgy értékelt, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. A kitöltők 96%-a egyetértett például azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár börtönnel is büntethető legyen, de az extrém gyorshajtók súlyosabb büntetésére is sokan voksoltak. Gyors intézkedést kíván az elektromos rolleresek helyzetének rendezése is. Az erről szóló szabályok terveit néhány héten belül mi is megismerhetjük. Állandó védelmet kap az NVVH két vezetője, erre több mint 175 millió forintot biztosít a kormány. Az erről szóló kormányrendelet már meg is jelent a magyar közlönyben. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét Unger Annát és nyomozati elnök helyettesét Tasnádi Katalint illeti a védelem. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a központi költségvetésből. Az erről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben jelent meg pénteken. Ezt a pénzt kizárólag Budapest önkormányzata és intézményei használhatják fel. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet.
5: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt, és még a kémét is.
4: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Jön a borongósabb idő. A kezdeti naposabb időt dél-délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja meg a folytatásban. Eső, zápor még előfordulhat, majd estére kiterjedtebb csapadékmező érkezik fölénk. A szél gyenge mérsékelt marad. Még 20 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére mindössze 13 fokig hűl le a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, kevesebb esővel, de sok felhővel, erős széllel, időnként napsütéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Folytatjuk is a délután. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, elhagytuk a 4 órát, és már is itt is van az American Boy, a brit énekes rapper Estelle legnagyobb globális slágere, ami 2008 márciusában jelent meg, méghozzá a Shine című stúdióalbumának második kislemezeként. Ez tehát az American Boy.

Veszte fel a legjobb zenék, igazi őszi időnk van, 13 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk most az országban. Holnap felhős időben lehet részünk, majd napközben nagyobb területen felszakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Csapadékzóna lehet felettünk, amely legnagyobb eséllyel az ország keleti, dél-keleti felét érintheti. Élénk helyenként erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Az előrejelzések szerint a minimum 7 és 14, a csúcsérték pedig 13 és 20 fok között alakulhat, de a tartósabban csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet.

0: sem felelnél.
1: Betefem a legjobb zenék. Az M70-es autópályán az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták. Nagyon kell figyelni. A forgalom sávelhúzással a külső és a lálósávon halad. Az M76-os autóúton garanciális munkákat végeznek, ezért Balatonszentgyörgy térségében a 4-es és a 8-es kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya felé vezető oldalon október elejéig lezárták. Terelőútként Balaton-Szentgyörgy és a 71-es főúti körforgalom között a 76-os főutat jelölték ki. Aztán az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében új csomópontot építenek, így az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az M85-ös autóúton pedig Sopron térségében a 88-as és a 92-es kilométer közötti alagút láncban mindkét irányban karbantartási munkákat végeznek, ezért le is zárják a forgalom elől, úgyhogy ott is figyelni kell. Aki pedig az 1-es főúton halad Török Bálintnál, a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra számítson. Az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédő falépítés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszűkület lassítja a közlekedést. Szőnyátkelési szakaszán a 82-es kilométernél pedig egy műszaki hibás jármű veszteg el a félútpályát elfoglalva. Óvatosan, arrafelé is jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: A legjobb zenékkel folytatjuk a délutánt, érdemes maradni. Jönnek most a legfrissebb hírek itt az 5 óra. Én pedig már bekészítettem a The Bieber-s dalát is. Dübörög a ház, teljes egészében is meghallgatjuk, és J-Lo is itt lesz hamarosan. Néhány perc múlva indítom is a dalát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
4: Az oktatásról indul egyeztetés, sokat hozhat a vagyonadó a büdzsének, lecsapnak a mobilozó sofőrökre. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Országos konzultáció indul az oktatás megújításáról. Az oktatási párbeszéd elnevezésű program célja, hogy közösen keressenek válaszokat a jövő oktatás kihívásaira, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az első Pestvár megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra lesz szükségük a következő generációknak. Mintegy 200 milliárd forintos bevételt vár jövőre a kormány a vagyonadó bevezetésétől. Magyar Péter miniszterelnök szerint megakadályoznák, hogy az érintettek vagyonuk külföldre menekítésével kerüljék el az adófizetést. A tervezetet ugyanakkor több szakmai szervezet is bírálja. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az új adó veszélyeztetheti a kis- és középvállalkozások fejlődését, és azt is kifogásolják, hogy a tervezetet nem előzte meg szakmai egyeztetés. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
5: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közüljelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása, vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
4: Közel 75 tonna szemetet szedtek ki a Duna medréből, majdnem 900 gumiabroncsot és 110 darab vashordót emeltek ki a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszon. De néhány nagyméretű abroncs elszállítását eszköz hiányában nem tudták megoldani. Egyébként szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. Jön a borongósabb idő. A kezdeti naposabb időt dél-délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja meg a folytatásban. Eső, zápor még előfordulhat, majd estére kiterjedtebb csapadékmező érkezik fölénk. A szél gyenge mérsékelt marad. Még 20 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére mindössze 13 fokig hűl le a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő vár ránk, kevesebb esővel, de sok felhővel, erős széllel, időnként napsütéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A világ egyik legsikeresebb és legbefolyásosabb latin származású amerikai énekesnőjével, színésznőjével, táncosával és üzletasszonyával folytatjuk most a délután. Ő pedig nem más, mint J-Lo. Elhagytuk az 5 órát, és én Bénémet Dia vagyok. Szól a Play a Besten.

Spirit FM a legjobb zenék. A Fatboy Slim egyik legismertebb dala jön most, amely 1998-ban jelent meg a You've Come a Long Way Baby című albumon, a The Rockefeller's Skank következik, ami tulajdonképpen a Big Beat műfaj egyik legismertebb példája, amelyben elektronikus alapok, rockos hangminták és erős ütemek találkoznak. Ugye maga a refrén szerintem messziről felismerhetővé vált, és rengeteg sporteseményen, reklámban és filmben is felcsendült. Már a Fatboy Slim, vagyis Norman Cook ezzel a dallal a 90-es évek végének egyik legnagyobb elektronikus zenei sztárja lett, a The Rockefeller's Skank, máig a korszak egyik legnagyobb bulislágere. Ez jön most itt a Best 10. Right about now.

0: Vézó. Best FM a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. A kettes főúton például Récsáktól egészen Hont térségéig az 56-os és a 78-as kilométer között a meglévő kábelhálózat korszerűsítésén dolgoznak. A munkavégzés helyszínén útszükület mellett jelzőrös irányítással halad a forgalom. Aztán a 6-os főúton Darány térségében a 254-es kilométernél aszfaltoznak, mindkét irányban útszükület mellett dolgoznak. A 25-ös főúton Kerecsend térségében a 3-as és a 4-es kilométer között burkolatjavítás miatt félpályás lezárásra, illetve jelzőrös irányításra kell számítani. Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4 sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot. Vigyázva, óvatosan közlekedjünk arra felé is. 06-20-55-55-155, ez a hívható SMS és Viber számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

FM, a legjobb zenék. Búcsúzom mára, hiszen véget ért a Best délután, mindjárt 6 óra van, ami annyit is jelent, hogy kezdődik a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy köszönöm a mai figyelmet is, Béni Meddiát hallottad, ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejtelése.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Számos ingyenes program vár minket Budapesten ősszel is. Mindenképp fedezzük fel a budai várnegyedet az utazásunk során. A budavári palota, halászbástya, Mátyás templom, Nemzeti Galéria és sziklakórház és számos történelmi és kulturális kincset rejteget számunkra. A feljutással sem kell bajlódnunk, ugyanis a budavári siklóval gyorsan és könnyen felmehetünk a várba, miközben gyönyörű panorámában lehet részünk, sőt, jó tudni, hogy a Budapest kárdal még egy ingyenes városnéző sétán is részt vehetünk a budai várban. Az ősz Budapesten tele van rejtett dimenziókkal, a sárguló platánok alatt minden esemény egy külön világot nyit meg, akár színpompás dizájnnal, akár spontán jazz improvizációval találkozunk, a város ilyenkor igazi játszótérré válik. Érdemes előre felkészülni, többségük regisztrációhoz kötött, de a belépés ingyenes.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Látogassanak el a főváros egyik legismertebb nevezetességéhez, a Halászbástyához, amely a Várnegyed szívében elterülő 140 méter hosszú neoromán kilátó terasz. Innen a pesti oldal ikonikus épületei, így a parlament, a Dunahidak és a belváros tornyai egészen új fényben fognak látszódni. Már sokan középkorinak hiszik ezt a lenyűgöző építményt, a bástya valójában az 1896-os milleniumi ünnepségekhez kapcsolódó városrendezés során épült 1895 és 1902 között. Hét jellegzetes tornya a hét magyar honfoglaló vezért jelképezi, a nevében szereplő halászok pedig a középkorban a várfal ezen szakaszát védték. Ha szeretnék elkerülni a napközbeni turista tömeget, érdemes kora reggel vagy este felé ellátogatni a Szent Háromság téren található helyszínre. Ilyenkor sokkal csendesebb a hangulat, a különleges fények pedig még varázslatosabbá teszik a fővárosi körpanorámát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Rengeteg szemetet kiszedtek a Dunából, Franciaországban kevesebb vörös bor fogy, több száz kilométert biciklizett a Forma 1-es pilóta. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csak nem 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből az elmúlt két hónapban a vízügyi szakemberek. Az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között szinte minden folyóparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból több mint 890 gumiabroncsot, valamint nagy mennyiségű egyéb szemetet távolítottak el. Volt olyan helyszín, ahol 110 vashordót találtak. A munkálatok során a lakossági bejelentéseket is kivizsgálták. A hulladékot szelektíven gyűjtötték, majd elszállították. A nagyobb roncsok kiemeléséhez azonban további speciális eszközökre lenne szükség. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készül idén Franciaországban. Gyászos adatokkal jelentkeznek a gazdák, a legtöbb gazdaságban 15-20%-kal kevesebb szőlőt takarítottak be. Csupán Bordeaux környékén lehetnek elégedettek a szürettel. A fő probléma a hőség és az aszály, ugyanakkor egyre több borvidéken ritkítják a tőkéket, mert csökken a kereslet. A fiatalok egyre kevésbé isznak bort, pláne vöröset. A szívbetegek kevesebb, mint ötöde vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően a gyógyszereit. Ez komoly kockázat, például egy infarktus után, hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, írja az nso.hu. Kerékpárral érkezett meg Malajziából az e hétvégi Forma 1-es szingapúri nagydíj helyszínére Valtteri Bottas. A Cadillac finn pilótája négy nap alatt 420 kilométert tekert, nagyrészt földutakon, dzsungeles vidékeken keresztül. Útközben kobrákkal, pitonokkal, varánuszokkal és egy tehéncsordával is találkozott, sőt, egy kutya is megkergette. A tízszeres futam győztes a hőség miatt gyakran éjszaka kerékpározott. Bottas felejthetetlen kalandként értékelte az utat, amelyről rajongóit is folyamatosan tájékoztatta. Egyelőre nem kell készülni esőre, késő estétől azonban főleg délkeleten lehetnek záporok. A részleteket azonnal mondom. Beborul az ég az ország délkeleti kétharmadán, már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A hét utolsó napján a reggeli borongós időt követően nyugat felül szakadozik, csökken a felhőzet. Az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé kivonul, megszűnik. Élénk helyenként erős lesz a szél. A minimum 7 és 12 a csúcsérték, jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat. A keleti tájakon ennél hűvösebb idő is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött, hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én tudom, a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerülték az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjetek el nekünk 06-25-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt is, hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni az info@bestfmbudapest.hu-ra. Amúgy pedig, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a saját oldalunkat, a Best FM Nightshiftet Facebookon is és Instán is, és persze ott van a Best FM Rádió Magyarország szintén Facebookon és Instán, hogyha a rádió

0: a Best FM-en.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Fabi, Tomi, Viki lesz a mai Night Shift házigazdája itt a Best FM-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Kevés csapadék hullott többek között a Tisza vízgyűjtőire. Megvannak az ellopott Renoir festmények, késő este több felé eshet. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rendkívül kevés csapadék hullott idén a Tisza több vízgyűjtő területén. A Bodroga, Sajóhernád, a Közép-Tisza és a Zagyva-Tarna térségében 1985 óta nem mértek ilyen száraz időszakot. A vízügyi szakemberek adatai szerint január és szeptember között mindenütt jelentősen elmaradt a csapadék mennyisége a sok éves átlagtól. A legnagyobb vízhiány a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén mutatkozott, ahol a megszokott mennyiség mindössze 43%-a hullott le. A Közép-Tisza térségben is alig érte el az átlag felét az eső mennyisége. 2 milliárd forintot követeltek egy férfitől magukat hatósági személyeknek kiadó bűnözők. Egyikük titkosszolgálati munkatársnak adta ki magát, és azt ígérte, hogy pénzért eltünteti a sértett ellen folyó büntető ügyeket. Miután a férfi nem fizetett, két társa rendőrnek öltözve jelent meg a lakásánál. Majd egy megkülönböztető jelzéssel ellátott autóba ültették és elvitték. Később visszaszállították az otthonához. A hatóságok mindhárom gyanúsítottat elfogták, kettőt őrizetbe vettek, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Amerikai turné mutatja be új produkcióját a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. A Szabadság földje című előadás az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára készült. Középpontjában Kovács Mihály magyar huszártiszt áll, aki részt vett az amerikai lovasság megszervezésében, és 1779-ben Charleston védelmében esett el. A magyar néptáncra és élő népzenére épülő produkciót Philadelphiában és Washingtonban is álló tapssal fogadták. A turné ezen a hétvégén végén Charlestonban zárul, ahol a magyar hősnek lovasszobrot is szeretnének állítani. Megtalálták Auguste Renoir két festményét, amelyeket egy hónapja loptak el egy dél-franciaországi múzeumból. A rendőrség 6 embert vett őrizetbe, közülük 2-t a betöréssel gyanúsítanak. A tolvajok szeptember elején 4 műalkotást vittek el a Nizza közelében található Renoir múzeumból, de 2-t menekülés közben elejtettek. A másik két festmény most került elő, ám egyelőre nem lehet azt tudni, hogy milyen állapotban vannak. Beborul az ég az ország délkeleti kétharmadán, már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A hét utolsó napján a reggeli borongós időt követően nyugat felül szakadozik, csökken a felhőzet. Az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé kivonul, megszűnik. Élénk helyenként erős lesz a szél. A minimum 7 és 12 a csúcsérték, jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat. A keleti tájakon ennél hűvösebb idő is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Óriási aszályt hozott az idei év. Moszkva kész a hosszú távú tárgyalásra Ukrajnával. Novemberben megkezdődnek a rejtett kincsek túrái. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszályát hozta az idei nyár Magyarországon. A Hungaromet elemzése szerint 1901 óta ez volt a legszárazabb és a második legmelegebb nyár. Országos átlagban mindössze 74 milliliter csapadék hullott, ami a megszokott mennyiség alig több mint harmada. A nyári középhőmérséklet 2,5 fokkal haladta meg az átlagot. Kész tárgyalni az ukrajnai háború hosszú távú rendezéséről Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök ezt Donald Trumpnak is jelezte másfél órás telefonbeszélgetésük alkalmával. A Kreml tájékoztatása szerint Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, de katonai céljain nem változtat. Az orosz fél Ukrajnát vádolja a helyzet elmérgesítésével, és egyelőre mérlegeli, mikor indulhatnak újra a háromoldalú egyeztetések. Az amerikai elnök jelezte, hogy továbbítja Putyin üzeneteit az ukrán delegációnak. A két elnök egyelőre nem állapodott meg újabb személyes találkozóról. Az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a Balkán egyik legkülönlegesebb tóvidéke. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespatú térségének jelölését. A cél a három ország határán fekvő terület természeti és kulturális értékeinek megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja az előkészítő tanulmány elkészítését. A térség különösen gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. November 21-én indul a rejtett kincsek túrái program sorozat, amely Magyarország kevésbé ismert történelmi helyszíneit mutatja be többek között. A résztvevők eldugott várromokat, kápolnákat és különleges emlékhelyeket fedezhetnek fel 5, 10, 15, illetve 20 kilométeres útvonalakon. A nyitónapon vezetett túrákat szerveznek, ezt követően december 19-ig bárki önállóan is teljesítheti a távokat. A részvétel ingyenes, az útvonalak követését és a teljesítése igazolását a GeoGo alkalmazás segíti. A program végén a legaktívabb közösségeket is értékelik. Egyre több felé beborul az ég, estétől az ország nagy részén esőre is számítani kell. Vasárnap a borongós reggelt követően nyugat felől felszakadozik a felhőzet. A szél több felé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd. Hajnalban 7 és 12, napközben 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Keleten ennél hűvösebb lehet. Hétfőn a reggeli köd feloszlása után változóan felhő, száraz idő várható 19-20 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi, Tomi vagyok, a Biki, éljen a hétvége, éljen a szombat este, és éljenek persze a legjobb zenék, amiből van most bőven Sergio Mendes és a Black Eyed Peas. Kezd nálunk, ez a Más que Nada.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most az az úriember, akinek a klipjei inkább egy hollywoodi szuperprodukcióra hasonlítottak néha-néha, mint egy igazi zenés videóklipre. Ő nem más, mint Michael Jackson, és érkezik a Remember Time, és ennek a klipjében olyan hollywoodi személyiségek játszottak, mint például Magic Johnson, vagy éppen Eddie Murphy, és még nagyon hosszú a sor. Úgyhogy Michael Jackson nem csak a zenére adott nagyon, de a videóklipekre is. Úgyhogy jöjjön még egyszer, ez a Remember the Time.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most egy eléggé jól sikerült zenei átalakulás. Nos, az eredeti, az alap, az egy 1999-es Wild Strawberries nevű duó által jegyzett felvétel, amit aztán André Tannenberg, azaz ATB egy picit megreformált, de azért meghagyta az alapokat, mint például az énekesnőt, aki nem volt más, mint Roberta Carter Harrison, és hát mi lett belőle? Az, hogy megmutatta, hogy a ATB-nek van egy romantikus, melankolikusabb oldala is, úgyhogy jöjjön a Let You Go!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, úgy néz ki, hogy nekem Big Favi Tominak, a Bikinek és Niónak valamilyen szinten egy rúdra járt az agyunk, hiszen mindkettőnknek elege volt már a szerelmes dalokból, viszont Nió ekkor volt túl egy szakításon, és mégiscsak kellett róla írni egy dalt, de inkább arra ment rá, hogy elmondja, hogy mennyire elege van már a szerelmes dalokból, és így született meg a So Sick, én pedig ezt így indítom is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok fiatal szorong, rossz állapotban vannak az utak itthon, az Aszály alaposan megfektette a hazai hallgazdaságokat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola. Ez derül ki az IDEA Intézet nyári országos felméréséből. A 14-19 éveseket kérdezték meg, és ma a mentális egészség világnapján tették közzé a részleteket. Eszerint 10-ből 6-an mondták már azt, hogy valamilyen formában bántalmazták már. Megalázták, csúfolták, kiközösítették. 10-ből 4-en pedig nem tudják eldönteni, mihez kezdjenek az életükkel. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van. Ahhoz, hogy a teljes hálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség, állítja a GKI elemzése. Az elmúlt időszakban a közútra szánt pénzek kevesebb, mint egyharmadát költötték karbantartásra, a többi stráda építésre ment. Ezzel régiós összevetésben kiemelkedő a magyar autópályák hossza, ebben megelőzzük Ausztriát is. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halastó szárad ki teljesen, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccább esett. Ha időszakos kiszárulásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növény vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésből.
1: Közel 100 000 embert várnak ezen a hétvégén a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. Az ország legnagyobb szabadidős sport eseményére több mint 39 000 neveztek. Az egyéni maratoni távon pedig rekordot jelentő több mint 10 000 indulnak. Ma a rövidebb távoké és a családi programoké volt a főszerep, holnap pedig a 42 kilométeres maratont és a további hosszú távú versenyeket rendezik meg. A futók frissítéséről több mint 500-an gondoskodnak, a szervezők pedig több mint 50 000 liter vízzel és 2 tonna banánnal készülnek. Délnyugat felől beborul az ég, de a Tiszán túlon lehetnek még derűs tájak. Elszórtan valószínű eső, zápor, de a ráváltó nyugatra és a délkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti harmadán már sok felé eshet. A legmagasabb hőmérséklet általában 17 és 22 fok között várható. Holnap a minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az ember 1-2-3-at pislogna, meg meghallgat pár jódat, és már is elmegy egy óra. Hát ilyen ez, amikor a legjobb zenéket hallgatjuk, úgyhogy nincs megállás, csak folytatás, jön Pink, és a Don't Let Me Get Me.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a bizonyíték arra, hogy egy jó ritmusnak nincs szabatossági ideje, nem jár le, hanem bármikor újra lehet használni, és bármikor fel lehet újítani, főleg úgy, hogyha az 50-es évekbeli mambo egy diszkos lágerben éled újra. Hát és ezt csinálta anno a Seft, jön a Mucho Mambo Sway.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy igazi internetes tündérmese. Volt ugyebár egyszer Kolbi Kályát, aki még az ilyen videó megosztók, meg mindenféle megosztók előtt a MySpace-re töltötte fel zenéit, és elképesztő rajongó táborra tett szert, még azelőtt, hogy egy lemez kiadó leszerződtette volna. Itt mondjuk azért szeretném megjegyezni, hogy Kolbi Kályát édesapja, Ken Kályát, azért egy elég híres producer volt, aki meg annyi szuperslágerben volt valamilyen szinten alkotó, vagy részes, de ilyen zárójel bezárva alapon. Nem kellett más, Kolbinak csak egy gitárna, meg az internet, és a siker borítékolható volt. Hát így született meg a Bubbly is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ezt a következő dalt szó szerint a Shrek 2-höz készítették, mert hogy úgy volt, hogy a film alkotói valami vidám, de mégis szerelmes dalt képzeltek el a filmbe. Adam Duritz pedig a zenekar énekese, hát egy ilyen dalt írt, ami tökéletesen tükrözi és ötvözi Shrek és Fiona szerelmét. A többit pedig majd megnézitek a Shrek 2-ben, hogyha eddig nem láttátok volna, mert szerintem nincs olyan ember, aki nem látta, és szerintem nincs olyan ember, aki ne ismerné ezt a dalt. Jön a Counting Crows és az Accidentally.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 10 óra előtt szerintem még bőven belefér. Mondjuk valljuk be őszintén, egy jó Backstreet Boys szám bármelyik napszakban, bármikor belefér az életünkbe. Úgyhogy ezért jöhet most itt nálunk a Best FM-en a Larger Than Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tisztították a Duna egyes szakaszait. Jóval kevesebb bort készítenek idén Franciaországban, mint korábban. Többfelé lehet eső, zápor. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Csak nem 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből az elmúlt két hónapban a vízügyi szakemberek. Az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között szinte minden folyóparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból több mint 890 gumiabroncsot, valamint nagy mennyiségű egyéb szemetet távolítottak el. Volt olyan helyszín, ahol 110 vashordót találtak. A munkálatok során a lakossági bejelentéseket is kivizsgálták. A hulladékot szelektíven gyűjtötték, majd elszállították. A nagyobb roncsok kiemeléséhez azonban további speciális eszközökre lenne szükség. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készül idén Franciaországban. Gyászos adatokkal jelentkeznek a gazdák. A legtöbb gazdaságban 15-20%-kal kevesebb szőlőt takarítottak be. Csupán Bordeaux környékén lehetnek elégedettek a szürettel. A fő probléma a hőség és az aszály. Ugyanakkor egyre több borvidéken ritkítják a tőkéket, mert csökken a kereslet. A fiatalok egyre kevésbé isznak bort, pláne vöröset. A szívbetegek kevesebb, mint ötöde vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően a gyógyszereit. Ez komoly kockázat, például egy infarktus után hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, írja az nso.hu. Kerékpárral érkezett meg Malajziából az e-hétvégi Forma 1-es szingapúri nagydíj helyszínére Valtteri Bottas. A Cadillac finn pilótája 4 nap alatt 420 kilométert tekert, nagyrészt földutakon, dzsungeles vidékeken keresztül. Útközben kobrákkal, pitonokkal, varánuszokkal és egy tehéncsordával is találkozott, sőt, egy kutya is megkergette. A 10-szeres futam győztes a hőség miatt gyakran éjszaka kerékpározott. Bottas felejthetetlen kalandként értékelte az utat, amelyről rajongóit is folyamatosan tájékoztatta. Egyelőre nem kell készülni esőre, késő estétől azonban főleg délkeleten lehetnek záporok. A részleteket azonnal mondom. Beborul az ég, az ország délkeleti kétharmadán már sokfelé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A hét utolsó napján a reggeli borongós időt követően nyugat felül szakadozik, csökken a felhőzet. Az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé kivonul, megszűnik. Élénk helyenként erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat. A keleti tájakon ennél hűvösebb idő is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik. Este 10 után szerintem mindenki eldönti saját maga, na meg azt is, hogy hallgatja a legjobb zenéket a világon, vagy éppen sem, de inkább az elsőt javaslom. Na meg Morcsébát, Rome wasn't built in a day.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most segítő jobbot nyújtok azoknak, akik teljesen, de teljesen homályba vannak, hogy kit, mikor kell felköszönteni névnapja alkalmából. Na vágjunk is bele! Holnap Brigitta névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni, mert tudjátok, van egy kibővített naptár is, az Andorokat, a Brunókat, a Szelinákat, a Germánokat, a Lajosokat, a Máriákat, a Tódorokat, és a biztonság kedvéért a Zinaidákat is, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgot, hogy megemlékezel róluk. Ennyi. Nálunk pedig jön most a C2C Music Factory. Ez a Gonna Make You Sweat. Bizony!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk Gwen Stefani és Eve közöse, a Rich Girl, amiről megmondom őszintén, hogy most tudtam meg, és soha egy lyukas garas nem mertem volna feltenni rá, hogy az alapja a Hegedűs a háztetőn című musical, és annak is az If I Were a Rich Man című dala, amit átdolgoztak, és egy ilyen regis alapot kapott. Arról nem is beszélve, hogy arról énekel a két csaj, hogy mennyire jó lenne gazdagnak lenni, de azért a pénz nem minden, és nem minden esetben boldogít. Micsoda nagy igazság!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most állunk Yves La Rocque és a Rise Up, az a dal, aminek a címe valahogy hat úgy néz ki az emberekre, hiszen magyarra fordítva nagyjából annyi, hogy emelkedj fel, és hogyha meghalljuk, főleg így szombaton, akkor hát egyszerűen nem bírunk egy helyben maradni. Lehet, hogy a kicsit regis hangzás miatt, lehet, hogy a lüktetés miatt, egy dolog biztos, hogy nagyon, de nagyon, de nagyon oda tették annó ezt a dalt, úgyhogy én most már el is indítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most egy igazi életigenlő dal, ami amit számos országot meghódított, amivel Desiree bemutatta, sőt megmutatta azt, hogy az életet akkor is lehet szeretni, ha néha egy kicsit félünk tőle. Jön a Life!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jelentem 11 óra elmúlt már, úgyhogy egyetlen egy órára vagyunk a vasárnaptól. Viszont nagyon jó zenékkel készültem most is, például kezdésnek itt van a Gorillaz, ez a Feel Good.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Vágjunk is bele, 12 fokra ébredünk, 16 lesz napközben, az nem is rossz, viszont van egy nagyon rossz hírem, hogy erős hidegfront érkezik, jó sok felhővel és a biztonság kedvéért csapadék is várható, olyan durván 6 mm, mondjuk megmondom őszintén, hogy mostanában, mivel sok eső nem volt, ezt így a földnek meg az egész országnak jót tenne, csak hát na, az ember nehezen fogadja, az egyszer biztos. Na de lépjünk ezen túl, ilyen az ősz, várható volt az eső, na meg a rossz idő is, viszont a legjobb zenék is várhatóak, most például Sixpence None the Richer érkezik, ez a Kiss Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, három sztár, egy producer és jó néhány odaszúrás. Hát nagyjából így tudnám jellemezni Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közösét. A Give It To Me, amit sokan a zeneipari rivalizálásokra adott válaszként értelmeztek, a három előadó meglehetősen magabiztosan üzengetett benne a kritikusoknak és a konkurenciának. Hát mindenki eldönti saját maga, hogy ez most kritika vagy odaszúrás vagy nem. Egy a lényeg, hogy szerintem nagyon jól szól.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, de tudjátok nagyon jól, ezeket kéne megkeresni, lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük, és a legjobb zenékkel fejezzük ki hálánkat, most például a Freemasons-zel, ez az Uninvited.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka. Mára eljött a könnyes búcsú ideje, és tényleg könnyes búcsú, mert már nagyon örülök neki, hogy már csak egy napot kell dolgoznom, és utána egy picit pihenhetek, úgyhogy én nem is húzom tovább az időt. Mindenkinek egy csodás éjszakát, szép álmokat, jó pihenést. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk, de addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túlélesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.